Próbál vagy meg a szerelem kapcsolatot, nem? Száj, fagopla! Yeah.